na yen na urade ase evi se urade yen na toye e wo hota yesori urade